jó jött nála a csottyám, mértelem vétész kozámért nán. Lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj, lólólaj,